0: Useka patimo seka itna don de keluka compagnon pendra mozo kwangbala koti ya pupila kuitimo don de keluka apendra na ega encore a mozo koso itentina ndo tv timo ala Roseline Layo na la légende vivante Angeline Kidjo
1: désormais
0: on sera là.